borom koy laccé képp ko xamné réral nga téléphone amna téléphone bima jox ci walu jappakaay bi mangé mom képp ko xamné sétlu nga né sa téléphone dang ko wacc inshallah